technológiai erőfölényért folytatott egyre erősödő globális versenyben, ahol a technológiai fejlődés döntően a mesterséges intelligencia, az 5G és a zöld technológiák fejlesztésén múlik, az EU jól tudja, hogy határozott lépésekre van szüksége. Az Európai Bizottság ebből a megfontolásból 2020-ban ki is alakított egy új uniós iparpolitikai stratégiát. Az ipar kizöldítésén és a digitalizáción keresztül próbálja erősíteni az EU iparát és stratégiai önállóságát, és ezáltal világszintű versenyképességét. A helyzet viszont úgy alakult, hogy a kritikus fontosságú technológiák területén az EU lemaradt más gazdasági nagyhatalmakhoz, például Kínához képest. Nincs összhangban az innováció, a termelés és a gyakorlati alkalmazás. Ezt a csorbát kívánja kiköszörülni az Európai Bizottság a Stratégiai Technológiák Európai Platformja, más néven a STEP létrehozásával. A STEP egyenesen odairányítja az uniós forrásokat, ahol az európai iparágaknak arra a legnagyobb szükségük van. Nem csak a felzárkózáshoz, hanem versenyelőnyük biztosításához és vezető pozíciójuk tartós megőrzéséhez a nemzetközi porondon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a STEP-pel, a Stratégiai Technológiák Európai Platformjával foglalkozunk. Ezt az eszközt azért hozná létre az Unió, hogy függőségeit csökkentve önállóbbá válhasson, és a folyamatosan változó technológiai környezetben is versenyképes és ellenálló tudjon maradni. A világon több ország is konkrét erőfeszítéseket tesz azért, hogy iparát klímasemlegessé tegye és fejlessze a digitális technológiákat. Kanada például 2023-ban bevezette a Made in Canada tervet, melynek része egy a tiszta gazdaságot támogató beruházási eszköztár is. Kína szintén a világ elsőségre pályázik mind gazdasági, mind technológiai téren. Ők is előálltak egy 2025-ig szóló Made in China ipari tervvel versenyképességük javítására. Ezt úgy kívánják elérni, hogy javítják a gyártásban és az új technológiák kifejlesztésében betöltött globális pozíciójukat, és csökkentik a külföldi beszállítóktól való függésüket. Az Európai Unió ugyanebből a megfontolásból hozná létre a Stratégiai Technológiák Európai Platformját. A forrásokat ezen keresztül azokhoz a projektekhez fogja csatornázni, amelyek a mély technológiák és a digitális technológiák fejlesztését és alkalmazását támogatják. Ilyen technológia például a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a megújuló energiaforrások, például a nap és a szélenergia kiaknázására szolgáló tiszta technológiák, valamint a biotechnológiák, ezen belül is a biológiai gyógyszerek kutatása. A STEP egyúttal a zöld és digitális kettős átállás céljait is szolgálja, segít csökkenteni az unió stratégiai függőségeit, ezzel növelve technológiai önellátó és tűrő képességét. De miből finanszírozza az EU ezt a beruházási kezdeményezést? A STEP meglévő uniós pénzeszközök mozgósítására és átcsoportosítására épít. Az így felszabaduló forrásokat az unió a költségvetéséből további 10 milliárd euróval egészíti ki. A teljes beruházási potenciál így elérheti a 160 milliárd eurót. Amint azt a bizottság hangsúlyozta, ha főleg a meglévő uniós forrásokra támaszkodunk, annak három nagy előnye van. Gyorsabb a folyósítás, jobban kombinálhatók a források, és végső soron hatékonyabb lesz az uniós források felhasználása. A forrásokból olyan stratégiai projektek részesülhetnek, amelyek előmozdítják a digitális, a tiszta és a biotechnológiák fejlesztését, és ezáltal támogatják a zöld és digitális átállást. A STEP egyedi jellemzője a szuverenitási pecsét. Ez egy minőségi védjegy, amelyet a bizottság a STEP célkitűzéseinek teljesítését szolgáló projekteknek ítél oda. Gyakorlatilag egy projekt kiválóságának és érdemi hozzájárulásának az elismerése. De az elismerésen túl a pecsét egyben vonzóbbá is teszi az adott projektet a köz- és magánberuházások szempontjából. A STEP másik kulcsfontosságú eleme az úgynevezett szuverenitási portál. Ez egy nyilvános weboldal, amely a remények szerint összekapcsolja majd a potenciális befektetőket a zöld és digitális átállást szolgáló európai projektekkel. Teszi mindezt úgy, hogy a közfigyelmet a STEP stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő projektekre irányítja, és tájékoztat mindenkit a szóba jövő finanszírozási lehetőségekről.
A STEP létrehozására irányuló bizottsági javaslattal a Parlament Költségvetési Bizottsága, valamint Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága foglalkozott. A két szakbizottság által készített jelentést a Parlament 2023. októberi második plenáris ülésén fogadta el. A képviselők nehezményezték, hogy a bizottság nem teljesítette a 2023-as munkaprogramjában szereplő azon ígéretét, hogy törekedni fog egy új európai szuverenitási alap létrehozására. Elismerték ugyanakkor, hogy bár a STEP-nek a javaslat szerinti formájában korlátozott a hatóköre, a meglévő programok felhasználásával és a köztük lévő szinergiák kiaknázásával gyorsabban eredményre vezethet. A parlament véleménye szerint a STEP jó próbája lesz a következő költségvetési időszakban bevezetendő átfogó szuverenitási alapnak. Összefoglalva, a STEP több puszta finanszírozási mechanizmusnál. Az uniós iparágak tetemes forrásigényét célzottan kielégítő stratégiai eszközről van szó. Az Európai Bizottság szerint a közös európai iparpolitikához közös európai finanszírozás dukál. A STEP-pel Európa újabb lépést tesz az innováció, a fenntarthatóság és az önellátás irányába. Az eszköz helyét később a kiterjedtebb hatókörű európai szuverenitási alap veszi majd át, amellyel az EU célja iparának további erősítése és még több magánberuházás bevonzása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.